0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hírek, hírek, hírek. Sportet webpustán. Hírek. Diés, hírek. Sika. Hírek, hírek, hírek. Diska poskotják. Hírek, hírek, hírek. Irio, Volkswagen, hírek. Trita, Stel, Adrenalin. Skalcsán, színja, rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahopa Prizrán, Paki Automobile, de Porsche Pristina.
3: I can in neos sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sërzvesh frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri.